93.9. Rock FM.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: 103.9 Rock FM.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzerv uborka ágazat a nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megújulnak a vízi közművek, még nem algásodik a Balaton, megnyílt a biodóm, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Tiszta a Balaton vize, egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látogatható a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szépen szóló szerdát mindenkinek, drága jó barátim. Egy új hónap, egy július elseje. Reménykedjünk benne, hogy elhozza a változást. Hogy a változás mértéke mekkora lesz, hát igazából a mögöttünk állókat alapul véve, hát csak jobb lehet, kérem tisztelettel, csak jobb lehet. Az biztos, hogy legalább, ha csak egy fokot visszavesznek az égiek, már meg fogjuk érezni. Na, remélem, hogy bírja mindenki, utakon vigyázzunk, aki teheti, lépjen szabadságra, aki nem, az pedig hős. Én hozom a történeteket, na meg hozom a zenéket. Majd White Snake, Carthago, ez meg már itt a Cranberries.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton, a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál. És napközben is sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rockfm.
1: Fél hét, úgyhogy kapunk is híreket, aztán megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a rock krónikása július 1-jét illetően. Hát korszakalkotó albumok, a rock és a metal világát megváltoztató műszaki berendezés, és hát olyan ikonok születése, mint... Na de erről majd később. A hírek után pedig jön a Free.
0: Termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
2: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük, 1956 e napon Elvis fellépett a Steve Allen Show-ban a műsorvezető kérésére a csípő mozgását korlátozandó fekete smokingban mozdulatlanul kellett elénekelni a Hound Dog című slágert egy valódi cilinderes Basset Hound kutyának. Mérhetetlenül megalázó lehetett. 68. John Lennon első művészeti kiállítása, a Beatles gitárosa megnyitotta első önálló képzőművészeti tárlatát, ez Londonban volt. Miközben egy évvel később napra pontosan John Lennon, Yoko Ono és gyermekeik súlyos autóbalesetet szenvedtek Skóciában, John Lennon arcát 17, Yokoét 14 öltéssel kellett összevarni. És 1979-ben a Sony bemutatta a Walkman-t. Japánban piacra dobták az első hordozható kazettás magnót. Hát mondani se kell, hogy mindent is megváltoztatott a zenehallgatási szokások terén. Na de erről majd jóval később, hogyan vált hordozhatóvá a rock albuma. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárásra kell számítani az Üllői úton. A Lehel utcánál, forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál, és napközben is sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Megújulnak a vízi közművek, még nem algásodik a Balaton. Megnyílt a biodóm, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, és megalkotják az új klímatörvényt.
6: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
5: Tiszta a Balaton vize, egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látogatható a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Hát kedves Anna Máriák, a kezüket csókoljuk. Kedves Tihamérok, boldogot. Nem sokára akkor egy kis Walkman, jó? Addig meg majd még Judas Priest, ez meg itt a Blinded by the Lights.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Mindenki érzi, hogy hideg front van? Akkor jó. Na, mindenki gondoljon bele, aki emlékszik rá, hogy milyen volt az első színű Walkman-je. Nekem sajnos piros, de akkoriban nem a színével foglalkoztunk. Hogy miért érdekes ez? Azért, mert a Sony Walkman TPS-L2 1979-ben Enapon jelent meg. A hordozható zene ötlete Masaru Ibukától, a Sony társalapítójától származott. Ibuka rengeteget utazott repülőn, és imádta az operát. Mivel a Sony akkori csúcsminőségű hordozható magnetofonja túl nehéz meg ormótlan volt, megkérte a fejlesztő csapatot, hogy készítsenek neki egy kizárólag lejátszásra alkalmas

segítette. A másik a könnyű fejhallgatók. Akkoriban a stúdió fejhallgatók ugye ilyen batárnagy fülesek voltak. A Sonya Walkman mellé kifejlesztette az MD3 modellt, ami mindössze 50 grammot nyomott, mégis tökéletes, tiszta sztereó hangzást adott. Úgyhogy így indult el 79-ben hódító útjára. Na, mindenkinek megvan, hogy milyen színű volt? Az első Walkman? 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, ez itt egy 7:30 és annak környéke, jönnek a hírek, információk, aztán pedig megnézzük majd, hogy kivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok előjáróban annyit, hogy egy hölgy ő. Jó, hírek után pedig zenélünk. Jön majd a Nirvana, meg a Guns N' Roses.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Kibővítik a balatoni napi jegyet. Önök Gál Ildikót hallják. Éjfélig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, vigyázzunk magunkra és egymásra. Fogyasszunk sok folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos, szellős ruhát, használjuk a fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. Tombol a hőség, megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is tegnap. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, majd a főváros 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. A Hungaromet ugyanakkor megjegyezte, elképzelhető, hogy ezen értékeknél is lesz még magasabb a hőhullám ideje alatt. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Mától augusztus végéig teszt jelleggel Siófokon és Balatonfüreden. Az utazási jogosultság a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz. Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán jelezte, a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasutat, a helyközi autóbuszjáratokat és a balatonfenyvesi kisvasút járatait is korlátlan számban lehet igénybe venni. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy fölfrissítjük a litatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. A utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területen lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájában van valami probléma.
2: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, boldog születésnapot, kedves július elsejeiek. Szóval, Debbie Harry 1945. július elsején nem csak a rock történet egyik legnagyobb hatású énekesnője, hanem a popkultúra, divat és mondani se kell, a női egyenjogúság örök ikonja is. Bár az áttörést a punk és az új hullám színterén érte el, egyébként Debbie Harry karrierje korán sem indult könnyen, fiatalon, most tessenek figyelni, titkárnőként, pincérnőként és Playboy bunnyként is dolgozott New Yorkban. Aztán csak 74-ben, akkor már majdnem 30 esztendős volt, alapította meg a Blondie-t zenekart, gitáros szerelmével, Chris Steinnel. A nevüket onnan kapták, hogy a kamion sofőrök rendszeresen utána fütyültek az utcán, hogy hey, Blondie! Miért is volt annyira forradalmi? Hát a Blondie-val az elsők között mertek belenyúlni a diszkóba a punk rock szintéről. Heart of Glass, sőt a 80-as Rapture című számukkal ők hozták el az első olyan dalt a Billboard-ra, amiben rap betét is szerepelt. Platina szőke haja, hűvös, magabiztos kisugárzása miatt mondani se kell, a korszak legnagyobb művészeit is megihlette. Andy Warhol közeli barátja volt, aki több világhírű szitanyomatot is készített az arcáról. Természetesen tudatosan játszott rá a hollywoodi szőke bombázó sztereotípiájára, de teljesen kifordította azt, szexi volt, de közben vad és megközelíthetetlen, igazi pánkos. Debbie Harry egyébként hát 81 esztendős és korát meghazudtoló energiával él. A közelmúltban elhatta a védegyévé vált hidrogénszőke szint és stílusos, természetes fehér hajra váltott. 103.9 Rock FM, úgyhogy vére lehet eldicsekedni, kedves ma születettek. Na, akkor ünnepeljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton, a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál. És napközben is sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípővizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Árkád!
6: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
7: Kritikus helyzetben a vízellátás, készül az új vízpolitika, keresett a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
8: Hagyományos konzerv uborka ágazat a nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
7: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, hát valami változik, talán, vagy esetleg, mindegy, lássuk úgy, hogy valami változik, érezzük úgy, hogy valami változik, az biztos, hogy a hét második fele már könnyedebb lesz. Ha ismernek Anna Máriát vagy Tihamért, akkor köszöntsék fel. Nem sokára majd még egy kicsit a mai születésnapos eszközünkről, a Walkmanről, addig viszont még jön majd a Clash, ez meg itt a Metallica.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

nagyjából 500 dollárnak felel meg, vagyis 180 ezer forint. Opácska, ugye? Ez egyáltalán nem volt egy olcsó játékszer akkoriban, de a piacon lévő többi hordozható prémium kategóriás lejátszóhoz képest a Sony kifejezetten hozzáférhetővé tette a technológiát. Nos, ha valakinek lapul otthon egy működőképes, gyári dobozos, legelső kiadású TPS L2-es modellje, ugyanolyan, mint egyébként amilyet a Galaxis őrzői filmekben is az űrlordsága használt, az ma a gyűjtői piacon olyan fél millát ér. És hogy milyen kazetta járt a legelső Walkmanhez? Na, nem sokára majd elvés. Jó, 103.9 Rock FM, de addig is utakon vigyázni és zenélünk.

0: FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy na, hogy hírek, információk, aztán majd még a mai születésnaposunkról. Jó, és persze zenélünk, jó, majd a Cartago és Iggy Pop.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megújítják a vízi közműveket. Tiszta a Balaton vize. Kitárta kapuit a Biodóm. A mikrofonnál Gál Ildikó. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen van vízkorlátozás érvényben, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket és megalkotják az új klímatörvényt.
3: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
2: Tiszta a Balaton vize. Egyelőre nincs fokozott algásodás, de a tó hőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a víz felszíne csak nem 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, ami Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is magasabb lehet a víz hőmérséklet. Látogatható a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázisban a trópusi és a szubtrópusi, valamint egzotikus növények mellett különleges állatfajokat is megnézhetnek az odaérkezők, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A helyszínen vízesést is létesítettek. A 4 évszakos helyszín egyébként közösségi térként is működik majd. 8 millió forint, eddig ennyi felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt csak nem 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval 1979-ben a Sony egyik társtulajdonos alapítója megelégelte, hogy a repülőgépen nem tud operát hallgatni, kiadta a parancsot a fejlesztőmérnököknek, hogy ő csak egy lejátszásra alkalmas kütyüt kér, azok meg összedobták neki 3 nap alatt, és megszületett a Walkman. Aminek leginkább tulajdonsága a hordozhatóság mellett az volt, ugyebár, hogy senki más nem zavart, hogy miközben zenét hallgattunk, mert teljesen intim volt a dolog. Amikor a vásárló 79 júliusában kibontotta a Walkman dobozát, a gép mellett talált egy ajándék demókazettát is, amelyet kifejezetten a hordozható sztereoélmény demonstrálására készítettek. Egyszerűen csak Sony Walkman Demonstration Tape néven futott. Nem cifrázták túl. Mivel ugye a Walkman-t a két fülhallgató csatlakozója miatt páros élményként hirdették, a kazettára olyan hanghatásokat és zenéket kevertek rá, amelyek brutálisan kihasználták a sztereó hangzást. Ugye a jobb meg a bal csatorna elkülönítését. A szalag elején egy narrátor köszöntötte a vásárlót, majd térhatású környezeti zajok következtek. Egy elrobogó gőzmozdony például, amely balról jobbra úszott át a hallgató fejében, valamint egy nyüzsgő tokiói utca hangja. Aztán a hangsávra jött jazz, fúziós funk és popzenék is kerültek, mert a mérnökök rájöttek, hogy a magas frekvenciájú cintányérok és a markáns basszus futamok mutatták be a legjobban az új könnyű fejhallgatók dinamikáját. Egyébként a reklámokban száguldó görkorisok és táncoló fiatalok hallgatták ugyanezt, a zenét. Na-na, hogy Walkman-en. Ha! 1979-ben, július 1-én. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Sávzárásra kell számítani az Üllői úton, a Lehel utcánál. Forgalmi rendváltozásra a Budafoki úton kifelé, a Bogdánfi utcánál, és napközbeni sávzárásra a Fóti úton, elég hosszan, a Megyeri úti kereszteződés közelében. Jó utat mindenkinek!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Hőségriadó. Előzzük meg a rosszul léteket. Országos melegrekord dőlt meg. Kibővítik a balatoni napi jegyet. Önök Gál Ildikót hallják. Éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, vigyázzunk magunkra és egymásra. Fogyasszunk sok folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos, szellős ruhát, használjuk a fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. Tombol a hőség, megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is tegnap. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, majd a főváros 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. A Hungaromet ugyanakkor megjegyezte, elképzelhető, hogy ezen értékeknél is lesz még magasabb a hőhullám ideje alatt. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Mától augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden. Az utazási jogosultság a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz. Vitézi Dávid miniszter közösségi oldalán jelezte, a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasutat, a helyközi autóbuszjáratokat és a Balatonfenyvesi kisvasút járatait is korlátlan számban lehet igénybe venni. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. De utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kritikus vízellátásról beszélt a kormányfő, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzerv uborka ágazat a nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Érkezik az enyhülés, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, de ez egy nem akármilyen szerda, mert ez egy olyan szerda, hogy ez július első napja legalábbis, ami a 2026-os évet illeti, mindenképpen ezt kell, hogy mondjam. Most az időjárással nem foglalkozunk, sok vizet iszunk, és könnyű, teljes testet fedő nyári ruhában megyünk a napra, ha oda kell mennünk. Ha autóval vagyunk valahol, akkor sehol senkit nem hagyunk benne, és élvezzük a nyarat egyébként, és a legjobb rockzenéket akár online streamen is, www.rockradio.hu, és Alice Cooper érkezik, aki koncertezni fog, mégpedig itt Magyarországon, nagyon reméljük a Hollywood Vampires-el. Hát most abban reménykedünk, hogy sikerül fellépniük, mert 2023-ban ezt azért úgy nem hozták, ezt a fellépést, amit ígértek nekünk, de mi alig várjuk, hogy ide jöjjenek, és alig várjuk őket, hogy fellépjenek, mégpedig szeptember 8-án a Budapest Sportarénában. Óriási buli lesz. Ez Alice Cooper és a Bed of Nails.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Rockstar Kilesz Rock FM. Na, akkor következzen egy olyan dal, amely a 90-es évek egyik legnagyobb pop-rock himnusza, és amelyből később internetes legenda lett. Ez az All Star, a Smash Mouth 1999-ben megjelent dala, az Astro Launch című albumuk legismertebb felvételéről beszélünk. A dal eredetileg aféle himnusznak készült azoknak, akik kívülállónak vagy különcnek érzik magukat, már a rajongói levelekből merítettek ihletet, és egy pozitív üzenetet akartak megfogalmazni, mert önmagad lenni, és ne hagyd, hogy mások határozzák meg, mire vagy képes. A csoda, hogy ez lett a Shreknek a legismertebb dala. Hát a Shrek az eleve ennek a szimbóluma. Ugye ez a dal generációk számára összefort az animációs klasszikussal, később pedig internetes mémkultúra egyik legismertebb zenéjévé vált. A Grammy jelölt sláger ma is a Smash Mouth legismertebb felvétele, és több mint két évtizeddel a megjelenése után is az egyik legtöbbet streamelt 90-es évekbeli rockdal, úgyhogy szerintem nálunk is szerepelnie kell ennek a kínálatban. Ez a Smash Mouth és az All Star.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és már itt is van az Extrém, akikkel kapcsolatban csak is örömhíreink vannak, mert hogy megkezdték a munkát hetedik stúdióalbumukon, az új lemez pedig a 2023 júniusában megjelent Six folytatása, és hát a Six ugye komoly sikert hozott a zenekarnak, és új lendületet adott a pályafutásuknak. Az albumon olyan dalok kaptak helyet, mint a Rise, amelynek gitárszólóját néhány zenei lap az évszázad szólójaként emlegette, valamint a Banshee és az Other Side of the Rainbow. A lemez pedig egy nagyszabású világkörüli turné követte, amely Észak-Amerikát, Európát, Indiát, Japánt és Ausztráliát is érintette, és ami jó hír, hogy az Extrém 2026-ban újra útra kell, a zenekar a Def Leppard és a Mötley Crüe turnéjának vendégfellépőjeként csatlakozik a koncertsorozatokhoz. Hát mi alig várjuk, és közben meghallgatjuk legnagyobb slágerüket. Ez a More Than Words.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, de hát ez ugye egy olyan szerda, ami július 1-e, tehát július első napja 2026-ban. Hát hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy az időjárásra annyit tudok mondani, hogy mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben menjen a napra, ha kell ilyet csinálnia, gondoskodjon a megfelelő napvédelemről, és ha autóval megy valahová, senkit és semmit ne hagyjon benne, míg 5 percre sem, mert akkor se, ne. Viszont hallgassuk a legjobb rockzenéket együtt, most például a Blue Oyster Cult, akik 1976-ban írták be magukat végleg a rock történelembe, a Don't Fear the Reaper című dallal. A legendás nyitó gitár riff máig a rockzene egyik legismertebb témája, a szám pedig a Billboard lista 12. helyéig jutott, sokan félreértették a mondani valóját, és öngyilkosságról szóló történetet láttak benne, a szerző Buck Dharma szerint azonban egészen másról van szó, a dal az örök szerelemről, valamint arról a hitről szól, hogy a szeretet még a halálon is túlmutat. Ez a Blue Oyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

103.9 Rock FM, hát Meatloafot leginkább a Battle Out of Hell Part 2 című lemez dalai miatt ismerjük és szeretjük. Hát az a helyzet, hogy ugye azon van az I Would Do Anything for Love, ami messze a legnagyobb slágere volt, de azért ott találhatók még különféle rendkívül jó felvételek. Ugye ez pedig a Rock and Roll Dreams Come True, amely Jim Steinman szerzeménye, és 1994-ben a brit slágerista 11. az amerikai Billboard lista 13. helyig jutott. A dal valójában szerelmes levél a rockzenéhez, hát nem csoda, hogy siker lett. Arról szól, hogy a zene mindig ott van mellettünk a nehéz pillanatokban is, ahogy a szöveg egyik legismertebb sora mondja, sosem vagy egyedül, csak tedd fel a fülhallgatót, és hagyd, hogy a dobos diktálja a szíved ritmusát. Fú, de nagyon költői ez. A videoklipet a később hollywoodi szuperprodukciók rendezőjeként ismert Michael Bay készítette, hát nem bízták a véletlenre, és egy érdekesség is kapcsolódik hozzá, a főszerepet a még pályája elején járó Angelina Jolie alakítja. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True.

Hitler Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a banda, és azt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. És ha már itt tartunk, ez az Iron Maiden és a The Number

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a szerdai Rock délelőtt, amely július 1-e, tehát 2026 júliusának első napját tapossuk, mégpedig már délután, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délután kívánok. Na az van, hogyha napra megyünk, vagy napra kell mennünk, akkor teljes testet fedő könnyű nyári öltözetben, napvédelemmel, és mindenképpen igyunk sok vizet, ha autóval megyünk valahova és leállítjuk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. Ezek alapvetések, amelyeket mindenképpen be kell tartani. Lehet bennünket hallgatni online streamen is, www.rockradio.hu, még vízivás és foci VB közben is, mert most például az Aerosmith érkezik, akik azért mocorognak dacára annak, hogy Peace Out nevezetű búcsú turnéjuk befutcsolt, mégpedig Steven Tyler hangszál problémái miatt, aki azóta annyira már meggyógyult, hogy One More Time címmel egy új EP-t tudtak kiadni, és nagyon nagy sikerrel nyitottak mindenre, ami jön az életben, ők ezt lenyilatkozták, úgyhogy mi is nyitottak vagyunk arra, hát ha egyszer visszatérnek. Ez az Aerosmith és az Armageddon című film betétdala, I Don't Wanna Miss a Thing.

103.9 Rock FM. A most következő klasszikus nem csak a Quiet Riot pályafutását változtatta meg, hanem az egész heavy metal történetét is. 1983-ban jelent meg a Metal

Később olyan zenekarok profitáltak, mint a Motley Crue, a Poison vagy pedig a Rat. A Metal Health korszakában a Quiet Riot olyan nagy nevekkel turnézhatott együtt, mint a Black Sabbath, Ozzy Osbourne vagy pedig a Judas Priest. Hát szerintem többet nem is kell mondanom erről. A gyönyörű szép rock klasszikusról ez a Quiet Riot és a Metal Health.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, azt mondja az útinform, illetve azt írja, hogy a 11-es főúton Szentendrénél, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. A 11-esen Esztergom Búbánatvölgy településen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a fél útpályát lezárták, forgalmi jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már hozom is a Red Hot Chili Peppers dalát, ez a Scar Tissue.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0630 9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát nem akármilyen szerda ez a szerda. 2026. július 1-e van, ha valaki esetleg most ébredt volna, jó reggelt kívánok. Hát bizony, eltelt a június, most már a júliusba csaptunk bele, és nem akárhogyan. Tessék szíves lenni, sok vizet inni, teljes testet fedő nyári ruhában közlekedni, vagy óriás napvédelemről gondoskodni, és autóval megyünk valahová, és lállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Nézzük a foci VB-t, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, hát mi jöhet még? Led Zeppelin, bizony. Na, ha az ő nevüket kimondom, akkor én mindig egy picit egy ilyen ünnepélyes hangulatba kerülök, mégpedig azért, mert hogy az egyik legnagyobb friss hír, hogy ugye kijött a Led Zeppelinnek a dokumentumfilmje, a Becoming Led Zeppelin, és a legendás brit rockbanda történetét feldolgozó dokumentumfilmet rangos elismerésre jelölték. A produkciót a Brit National Film Awards legjobb dokumentumfilm kategóriájában lehet majd esetleg díjazni, úgyhogy várjuk ezt is. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóágot sem lehet használni. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára tereli, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekednek. A 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. +36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jön a sötétség hercege, Ozzy Osbourne, Crazy Train.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, de hát ez nem akármilyen szerda, hanem július 1-e szerda, mégpedig 2026-ot írunk jelen pillanatban, ha esetleg valaki nem tudná. Akkor még annyit mondok, hogy nagyon meleg van, tessék szíves lenni sok vizet inni, lehetőleg nem menni a napra, ha igen, akkor teljes testet fedő könnyű nyári ruhában, napvédelemmel, és egyébként, ha valahová megyünk autóval, leállítjuk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne. Online streamen is lehet hallgatni a rádiót, www.rockradio.hu, ha már arról beszélgettünk, hogy ugye bárhová is mennénk kocsival, nagyszerű zenéket adunk ahhoz, hogy az ember autózhasson, mint például a Scorpions, akik hát ugye tavaly voltak 60 évesek, és azóta ezt a 60. évfordulót ünnepli. Én azt gondolom, hogy azért ezt meg kell ünnepelni, és ők meg is teszik, most már turnéznak, mert ugye tavaly egy picit így Las Vegasban voltak, otthon ücsörögtek-e, aztán utána most elindultak. Június 20-án már voltak Magyarországon, az MVM Dome-ban, és fantasztikusak. Még mind a mai napig ez a Scorpions és a Rock You Like a Hurricane.

99 Rock FM, na nézzük, hogy csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre. Máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Hajnalra már többfelé csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Azért ez még elég izmos, tehát azért ezzel is vigyáznék én, hogy mérséklődik a kánikula. Egy a lényeg, hogy itt a jó rockzenék szólnak, és az időjárással már nem is foglalkozunk. Alanis Morissette, Ironic.

93 Rock FM. No, ennyi volt már a július elsőjei rock délelőtt, és jön a Klamancsa Krisztián, és a rock délután jön Szili és a Rock the Night, én pedig július második napján is mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, és egy frenetikus rock délelőtt, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

103.9 Rockefem és a szerdai rock délután kellemes délutánt kívánok. Lamoncse Krisztián vagyok. Tomboló kánikuláról már csak az ország néhány helyén beszélhetünk, ahol még nagyon befűtöttek a mai napra, mert hogy délutánig ugye már majdnem túl vagyunk mindenen. Az a Tiszántúl, ahol tartósan 36-37-38 fokok lehetnek még, és óriási meglepetésre a Balaton és a nyugati országhatár része, vagyis a legnyugatibb vidék, beleértve a Kisalföldöt is, és Győr környékét szintén hasonló hőmérsékletekkel. Az ország közepén már legfeljebb csak a 32-34 fokot érjük el, persze kivételek mindig lehetnek, de állítólag lesz ez még másképp is, mert hogy a délután, illetve az este folyamán jöhetnek az igazi záporok és zivatarok, dörgés, villámlás, és tovább hűl a hőmérséklet, már csak azért is, mert csütörtökre teljesen más időjárási kép jön, a záporok, zivatarok megmaradnak, de alig lesz 28 fok. Ránk fér egy kis pihenés, persze a nyár nem múlik el, és a július még csak most kezdődik igazán, a Rock FM-en pedig továbbra is ezek a legjobb zenék. Janis Joplin énekel, a dal címe Piece of My Heart.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, sávlezárás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, továbbra is forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, ez a napokban kezdődött, de 2027 tavaszáig eltart, és a hétköznapi lezárás is folytatódik a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ha van mobilmánia, akkor legyen Ugly Kid Joe mánia is. Az 1989-ben alakult kaliforniai banda a 90-es évek első felének egyik legnépszerűbb rockbandája volt. Első két kiadványukból az 1991-es As Ugly As They Wanna Be című bemutatkozó EP-jükből és a 92-ben megjelent America's Least Wanted című lemezükből együttvéve több mint 4 millió példány talált gazdára az Egyesült Államokban. Azt szokták erre mondani, indításnak nem is rossz. Köszönhetően persze olyan hatalmas slágereknek, mint a Wayne's World című moziban is felcsendült Everything About You, vagy az eredetileg Harry Chapin által sikerre vitt Cats in the Cradle. És a banda 97-ben aztán visszavonulót fújt, de 2010 óta újra aktívak, és azóta egy újabb EP-t is, és két teljes hosszúságú nagylemezt is piacra dobtak. 2024 júniusában, tehát pontosan 2 évvel ezelőtt a budapesti Open Road Days Fesztivál fő attrakciójaként érkeztek Magyarországra, aminek apropóján akkor exkluzív interjút adtak a Rock FM-nek. A riporter Dandó Ádi volt, akit hétvégenként lehet itt hallani 6 és 10 óra között. Íme az Ugly Kid Joe és egy újabb gyöngyszem a 90-es évekből most a Rock FM-en. Cats in the Cradle.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután azt mondja most az országos előrejelzés az időjárás változásáról, hogy kánikulára hasonlító 32-34 fok van szerte az országban, Nyugat-Magyarországon kezdődő néhány helyen intenzívebb esőzés van már, és az aztán gyűrűzik nyugatról kelet felé. Ez azt jelenti, hogy este 8 és 9 óra körül az ország nyugati felé, mondjuk a Duna a választó vonal, esni fog, az ország keleti felén pedig nem. Vagy a hold fog sütni, vagy a nap, ezt még nem döntötték el az égiek, de valami sütni fog a keleti oldalon, miközben a nyugati országrész meg teljesen más időjárási képet mutat. Na de ennek lesz az eredménye az a hidegfront, ami végül is megérkezik ma szerdán, és este lecsap, és a legtöbb helyen záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra újra és újra számítani kell. Csütörtökön mérséklődik a csapadékhajlam, viszont a hidegfront megteszi a hatását. Már csak 22 és 28 fok között lesznek a csúcsok, aztán péntekre, szombatra, vasárnapra megint a nyárias jelleg folytatódik. A hajnali értékek csökkennek 17-18 fok környékére, a napközbeni értékek pedig megállnak ilyen 28-29-30 fok körül. Kellemes délutánt, Klamoncsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, defektes személyautó miatt torlódik a forgalom az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az 51-es autóút csomópontjánál, a 24-es kilométernél a rendőrök jelenleg kiterelik a forgalmat az M51-es autóút csomópontján keresztül, a kialakult torlódás jelenleg 5 kilométeres. Egy kis busz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében, a 26-os kilométernél a külső és a középső sávon áll a sérült jármű, és egyetlen egy balesetről tudok Budapesten Rock FM hallgatóknak köszönhetően, a 13. kerületben a Béke utcában. Köszönöm, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

2 és 84 között voltak a kezdetek, a Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis énekes, Hillel szlovák gitáros, Flea basszusgitáros és Jack Irons dobos alapították, amikor a Los Angeles-i Fairfax High School-ba jártak. De ez mind már történelem, első fellépéseik után pár hónappal az EMI kiadó fedezte fel őket, és 1984 elején aláírtak egy szerződést. Szlovák és Irons még mindig mellékzenekarként tekintettek a The Red Hot Chili Peppersre. 1984-et írunk ekkor. 1985 és 88 között Út a siker felé a címe az újabb fejezetnek, ami azt az időszakot jellemzi, de 1988-ban szlovák halála is teljesen rányomja a bélyegét a Red Hot Chili Peppers folytatására, és egyáltalán kétséges volt, hogy mi legyen. Szlovák halála miatt Kiedis elmenekült a városból, és nem ment el a temetésre sem, mivel ezt a szituációt szürreálisnak és álomszerűnek tartotta. De miután visszatért Los Angelesbe, Kiedis találkozott Flea-vel, Irons-szal és Lindy-vel, a menedzserükkel, hogy kitalálják, hogy mit tegyenek. Irons úgy döntött, hogy elhagyja az együttest, mivel nem akart egy olyan csapat tagja lenni, amiben a barátai haldokolnak. Irons, aki évekig depresszióval küzdött, végül a Seattle-i grunge zenekar, a Pearl Jam tagja lett. Szlovák halála és Irons kilépése után Kiedis és Flea megvitatták, hogy érdemes-e folytatniuk a zenélést, és végül a folytatás mellett döntöttek, hogy amit szlovák segítségével felépítettek, ne vesszen kárba. Ekkor jön a 90-es évek, szakítanak az EMI kiadóval, és a Warner Brothershoz szerződnek le. 1992-ben pedig a vadonatúj album a Blood Sugar Sex Magik majdnem minden idők legnagyobb sikere lesz, mint album, miközben a róla kimásolt Under the Bridge című dal az első igazi mainstream világsláger, és vezeti az amerikai slágerlistát. Így teltek el a 80-as évek, és kezdődtek a 90-es évek egyre nagyobb sikerekkel. Íme a Red Hot Chili Peppers most a Rock FM-en, a dal címe Other Side.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, sávlezárás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és forgalmi rendváltozás kezdődött ezekben a napokban a Budafoki úton kifelé, ez 2027 tavaszáig tart, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, a 13. kerületben a Dráva utcában, az Üllői úton és a Lehel utcában, és a 11. kerületben a Villányi úton. Félpályás lezárás van jelenleg a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén napközbeni félpályás lezárás a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint váltakozó irányú forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton. És egyirányúsítások még a 20. kerületben a Virág Benedek utcában befelé, illetve a 11. kerületben a Budafoki úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Betty Viber üzenete a Rock FM-nek: szia, Budapest parktól a Kőbányai útig 3 baleset is történt, 2 kocs és 1 nagyobb. Vigyázzunk egymásra, Betty. Köszi neked is, jó utat. 17 óra után a zenei folytatás, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek árkádbudapest.hu.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM időjárási körkép 17 órakor a Rock délutánban. Mosó-Magyaróvár és Pozsony vonalában török és villámlik, a legtöbb helyen esik, Győr térségében csepereg, miközben a nyugati országrészben a legtöbb helyen esik. Sopronban például nem esik, de Eisenstadtban, Kismartonban viszont esik. Sopronban török és villámlik. A nyugati határszéltől kelet felé jön az a bizonyos hidegfront, ami a nyugati országrészt már elérte. Az ország közepén egyébként süt a nap, és még mindig 34 fok van a legtöbb helyen. Na de ez változik óráról órára. Bocsánat, egy nagyon fontos dolgot kihagytam, hogy Nyíregyházától keletre az ország keleti csücskében is dörög és villámlik, és ott is egy-két helyen elkezdett cseperegni az eső, de még Pécs térségében is órák óta kapom az információkat. Nagyon szépen köszönöm. Bettitől is kaptam az információkat 17 óra előtt, mondom újra. Betty azt írta, Budapesten a Budapest parktól a Kőbányai útig 3 baleset is történt, 2 kocs és 1 nagyobb. Én pedig tudok még balesetet a 11. kerületben a Tétényi útról, és olyanokat a budapesti közlekedésből, hogy sávlezárás van továbbra is a Hungária körúton az Árpád híd felé, a 6. kerületben a Podmanicki utcában is. Folytatódik a forgalmi rendváltozás, ami ezekben a napokban kezdődött a Budafoki úton kifelé, de ez egész évben, sőt 2027 tavaszáig érvényes, és miután hétköznapok vannak hétfőtől péntekig, hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! We'll be right back.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

lemezszerződéshez jutni nem kaptak. Ennek érdekében 1976-tól a diszkó zene felé orientálódtak. Ez az a 70-es évek közepe, amikor a Steve Billerben nem orientálódik a diszkó zene felé. Persze a Beatrice-t manapság már senki nem így ismeri, hanem például olyan dalokról, mint a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és a mai napig nagyon sokan emlegetik az ős Beatrice-t, akik 1981-es feloszlásukig olyan örökzöld klasszikusokat tettek le az asztalra, mint a Jerikó, a Nagyvárosi Farkas vagy az Angyalföld. Persze a Kádár korszakbeli kultúrpolitika folyamatosan akadályozta a kezelhetetlen zenekart, ennek hatására oszlottak fel. 1981-ben jó hír, hogy nem végleg, de ezt a rajongók úgyis nagyon jól tudják, hogy 1987-ben ismét újra alakultak, ekkor már a rendszerváltás légkörében vált sikercsapattá.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, sávlezárás van a 6. kerületben a Podbanicki utcában, és forgalmi rendváltozás kezdődött ezekben a napokban a Budafoki úton kifelé, ez 2027 tavaszáig tart, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, a 13. kerületben a Dráva utcában, az Üllői úton és a Lehel utcában, és a 11. kerületben a Villányi úton. Félpályás lezárás van jelenleg a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén napközbeni félpályás lezárás a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint váltakozó irányú forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton. És egyirányúsítások még a 20. kerületben a Virág Benedek utcában befelé, illetve a 11. kerületben a Budafoki úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a hivatalos jelentések szerint hidegfront közelít záporokkal, zivatarokkal. A hidegfront előfutára kedden is hozta már a változást néhány helyen. A forróságot nem biztos, hogy megszüntette, de záporok, zivatarok, felhőszakadás és jégeső viszont volt még Budapesten is, illetve Budapest agglomerációs körzetében is. Nagyon sokan viszont arról panaszkodtak, hogy semmi nem történt kedden. Szerdán, vagyis ma a naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul ki záporzivatal. Az elmúlt órákban ez Nyugat-Magyarországon már meg is valósult. Helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadási égeső és szélvihar kíséretében. A délután folyamán a 34 fok körüli csúcs még mindig megvan, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Így aztán lehet, hogy fél Magyarországon nagyon kellemes lesz az este és az éjszaka, de még a hajnal is, de ez elsősorban Nyugat-Magyarországra érvényes, vagyis a teljes nyugati területekre, a Duna a választóvonal, mert hogy csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre pedig még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék, élénk északkeleten és a Duna vonalában, de a Dunántúlon is sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, mindenhol véget ér a forróság csütörtökön, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

103.9 Rock FM, két mérföldkő, a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit, az egyik az Omega és a Fekete Pillangó a másik. Azt szokták mondani, ha 1991-ben nincs ez a dal, akkor a Nirvana sosem jön a mainstreambe, és nem ismeri meg őket úgy a világ, ahogy Kurt Cobain elmondása szerint egyébként ő sosem akarta ezt. Ráadásul mindenféle úttörőnek, zenekarvezetőnek és valóságos mozgalomvezetőjének nevezték, na ezt végképp nem akarta. Ettől viszont a történelem és a tény már, hogy a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit jött a 90-es évek elején, és egy egész hadjáratot indított el a 90-es évekre, mint évtized, vagyis a grunge és az alternatív rock korszak köszöntött ránk. Vissza a 80-as évekbe most, mert hogy ez is zenetörténeti mérföldkő, az Omega és a Fekete Pillangó című dala, amire a csapattagok azt mondták, a 80-as években valahogy nem ment annyira a szekér, mint a környező évtizedekben. Pedig de, és az Omega ekkor is örökzöld klasszikusokat csinált, sőt, szuperslágereket, mint ez a dal is.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, sávlezárás van a 6. kerületben a Podbanicki utcában, és forgalmi rendváltozás kezdődött ezekben a napokban a Budafoki úton kifelé, ez 2027 tavaszáig tart, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, a 13. kerületben a Dráva utcában, az Üllői úton és a Lehel utcában, és a 11. kerületben a Villányi úton. Félpályás lezárás van jelenleg a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Eötvös úton, és szintén napközbeni félpályás lezárás a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint váltakozó irányú forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton. És egyirányúsítások még a 20. kerületben a Virágbenedek utcában befelé, illetve a 11. kerületben a Budafoki úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, sávlezárás van a 6. kerületben a Podbanicki utcában, és forgalmi rendváltozás kezdődött ezekben a napokban a Budafoki úton kifelé, ez 2027 tavaszáig tart, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is, a 13. kerületben a Dráva utcában, az Üllői úton és a Lehel utcában, és a 11. kerületben a Villányi úton. Félpályás lezárás van jelenleg a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a Magyar József utcában is, napközben félpályás lezárás van a 12. kerületben az Eötvös úton, és szintén napközbeni félpályás lezárás a 10. kerületben a Kőér utcában, valamint váltakozó irányú forgalom a 12. kerületben az Istenhegyi úton. És egyirányúsítások még a 20. kerületben a Virágbenedek utcában befelé, illetve a 11. kerületben a Budafoki úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Jégeső és szélvihar kíséretében a délután folyamán a 34 fok körüli csúcs még mindig megvan, ám a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Így aztán lehet, hogy fél Magyarországon nagyon kellemes lesz az este és az éjszaka, de még a hajnal is, de ez elsősorban Nyugat-Magyarországra érvényes, vagyis a teljes nyugati területekre a Duna a választóvonal, mert hogy csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre pedig még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék, élénk északkeleten és a Duna vonalában, de a Dunántúlon is sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, mindenhol véget ér a forróság csütörtökön, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM a jég dupla viszkivel párosítást továbbra sem ajánlja a Rock FM hivatalosan, mert hogy ezekben a melegekben mindent, csak ilyeneket ne. Egyébként a nullás sört meg lehet, hogy ajánljuk jéghidegen, főleg meccs nézés közben, mert hogy ezekben a napokban ugye a fél világ foci VB lázban ég 2026-ban, és most már ugye a 16 közé jutás a legfontosabb tényező, ugyanis 32 csapat maradt, és a naponta kiesők miatt meg napról napra már ennyien sem. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától búcsúzásul Slaughter, Up All Night!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, ez pedig itt a Rock the Night, ami ebben a pillanatban is elindul, hogy beteljesítse küldetését, és a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágereit és rockpletykáit hozza el hozzátok. A telefonszámunk továbbra is 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek jó munkát kívánok. Indul a Rock the Night, kalandra fű!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Július 1-én mi van? Július 1-e, gyerekek, már itt van a július. Nagyon durva. Ma van az év 182. napja, és még 184 nap van hátra. Ma Tihamér napja van. Mihalovics Tihamér, miniszteri titkár. A Tihamér egyébként a germán Theomarus névből származik, amelynek jelentése Isten híres embere, vagy híres harcos. Kevésbé elterjedt név, de épp ezért különleges hangzású. Érdekesség, hogy Tihamér névnapján 1896-ban adták át a világ első föld alattiát Budapesten. Így mondhatjuk, hogy a Tihamérek napja nem csak szellemi, hanem technikai áttörést is jelképezhet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM. Tudtad, hogy Kanadának július 1-e a nemzeti ünnepe? 1867-ben ezen a napon alakult meg a Kanadai Konföderáció, azaz jött létre az az államforma, amely azóta is működik. Ezt a napot Kanada Day-nek hívják, és hasonlóan ünneplik, mint az amerikaiak, július 4-ét. Tűzijáték, zászlók, közös piknikek, szabadtéri koncertek mindenfelé, amerre a szem ellát. A legismertebb kanadai előadók pedig, mint akár Celine Dion vagy a Nickelback, gyakran ezen a napon lépnek fel a leges-leges legnagyobb közönség előtt. Hát nem, mint hogyha a máskor olyan kis közönség előtt lépnének fel, de itt aztán kivonul az egész ország.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy 1903. július 1-én indult el a világ első Tour de France kerékpár versenye. A francia sportnapi lap, a Le Auto, reklámfogásként találta ki, és senki nem gondolta volna, hogy ebből lesz a világ legismertebb bicikli versenye. Az első verseny 6 szakaszból állt, több mint 2400 kilométeres távval, és már akkor is volt csalás, például hát autóval egy kicsit rásegítettek a kedves versenyzőkre. Ma már persze GPS-szel figyelik őket, de a szenvedély és az emberi teljesítőképesség határainak feszegetése mit sem változott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na, hát olyat mondok, gyerekek, megőrültek. 1967-ben a mai napon nyílt meg a világ első szagos plázája. Hogy micsoda? Ez nem vicc, az amerikai New Jersey-ben található Cherry Hill Mall az első olyan bevásárló központ volt, ahol nem csak légkondicionálás, de illatmarketing is működött a házban. Azaz különböző részeken más-más illatokat fújtak be a levegőbe, hogy hangulatba hozzák a vásárlóikat, és természetesen ezzel is inspirálják őket a vásárlásra. Szóval, ha elmentél egy pékség előtt, akkor kenyérillat jött, a cipőknél bőrillat, és a trükk működött, a vásárlók tömegei kezdtek több időt eltölteni a plázákban, nem kímélve saját maguk vagy a férjük pénztárcáját.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy Liv Tyler az Armageddon és a Gyűrűk Ura filmjének sztárja 1977-ben a mai napon született. Velem egyidős, gyerekek. Micsoda nagyság. Érdekesség egyébként, hogy csak 8 éves korában tudta meg, hogy az igazi apja Steven Tyler, mert hogy addig az anyukája barátját tekintette faternak. Liv később szerepelt egyébként apja klipjében, a Crazy-ben, és pályája során mindig elegáns egyensúly teremtett a hollywoodi és a rock and roll világ között. Tehetsége, visszafogottsága és egyéni stílusa miatt máig sokak példaképe.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy Budapest egyik legrégibb kávéháza, a Pilvax, 1848. július 1-én nyitotta meg újra kapuit a forradalom után. A Pilvax nem csak Petőfi és Jókai törzshelye volt, de a kor szellemi életének is fontos központja. A szabadságharc után bezárták, de 1848 nyarán újra nyitott, és ugyan már nem volt annyira politikai, de továbbra is a kultúra otthona maradt. Ma is működik, és ha beülsz egy kávéra, jó eséllyel átérezheted ugyanazokat a gondolatokat, és pörgetheted, mint az elődeink a forradalom hajnalán. Ott ülhetsz képzeletben Petőfi Sándor mellett, és meghívhatod egy kávéra.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a karfiol valójában mesterségesen nemesített vadkáposzta? Őrület! Bár sokan idegenkednek tőle, a karfiol az egyik legegészségesebb zöldség, mert tele van C-vitaminnal, rosttal is különösen ajánlott azoknak, akik például cukorbetegséggel küzdenek. Sőt, 2024-ben egy startup karfiol alapú pizzát dobott piacra, amely egyszerre gluténmentes, vegán és ketobarát és deluxe és komolyan mondom. És állítólag még finom is, na mindegy. Szóval ki hitte volna, hogy a diéták új hőse épp a karfiol?

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as

Gyerekek, megvan az, amikor először láttatok másnál Walkman-t, Levis, meg Sony, meg Aiva, meg Katyusa, meg mit tudom én. Szóval 1979. július 1-én a Sony piacra dobta az első Walkman-t. Brutális. Hát én most így visszaemlékszem, szerintem nekünk kerülően, hát volt az már vagy 90 is, amire nekünk Walkman-ünk volt. Na mindegy, szóval a Walkman forradalmasította a zenehallgatást. Onnantól kezdve bárki bárhol hallgathatott zenét, amit ő választott. Brutális. Hordtad magaddal a kazettákat egy szatyorban, és közben bepattintottad, vitted az elemeket, lemerült, idegesített, de egy csodálatos élet vette kezdetét. Először sokan szkeptikusak voltak, minek úgy zene útközben, de aztán a fiatalok pillanatok alatt rákaptak. A Walkman ma már retro tárgy, de hatása megkérdőjelezhetetlen. Nélküle nincs MP3, iPod vagy Spotify. Egy kis dobozban kezdődött a zenei szabadság kora, és máig is tartunk.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Szaszaveron, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a szív egészségét napi 15 perc séta is látványosan javíthatja? Több tanulmány is kimutatta, hogy azok, akik napi 15-20 percet sétálnak, 20-30%-kal kisebb eséllyel kapnak szívinfarktust vagy sztrókot. És itt most nem a sportcipőben való rohanásról beszélünk, elég a napi munkába menet vagy vacsora utáni könnyű séta. Ha zenét is hallgatsz közben, az agyi stressz hormonokat is csökkenti. Egészség és relaxáció mindössze pár lépésre tőlünk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.